0: Akkor csak, hogy mondok, hogy a diszkiske, Jonas, hogy a diszke, tudod, ide szól meg sok, hogy rapig, nem nap percentes, nem lenne, hogy a zmoc, a gónocs, a ogonocs, a csebélyet. Nincs nagyon is sabgit, hogy a rendőrség, no, de akkor se csak, két jogszkó, nem sab, nincs is két, hogy a rendőrség, no, de ide szól, hogy mindig, szeszébe is, hogy mindig meg iszmény, két jogszkó, ha a gónocs, a diszke, nincs nagyon is sabgit, hogy a rendőrség. Kiemelgóta egy csodák, hogy akkor gyert a szaszkocs, hogy kapta egy iskezse. Egy tudák, hogy a maja tudák, hogy nem tudás, hogy a gondolom, hogy a hakui, hogy a hitetsz egy LG fork, egy abszkar, nincs gondolom, forski a fontás. Nincs tudom, hogy persze, hogy nem is ez most, hogy egy sebe, egy nem is tudom, hogy a sebe, hogy a gondolom, hogy a sebe, hogy a jogszkon, meg sebe, hogy a gondolom, hogy a gondolom, hogy a gondolom, Agon a csaj jogszkocs, agon is nyújt sab, kettőgön én dozsgén, hó, jó, tak, sőt, egy kettőc mon, hák, pek sab, kettőgön én dozsgén. Oda hitetsz egy, gazdag, mert kémeg, a sasnyi zsidután, oda hitetsz egy, úgy mondhat, hogy menő, hogy kémeg láthuk, két vasaszkon, olnos, Nienenau, amúgy nisnú nienenau, sab, kettőgön én dozsgén, oda kusizsáket olaszaszkon, pek sab, kettőgön én dozsgén. Akkor te hitetsz a szóan, piós bogmam, sznékes bogmas. Ó, nos, két olaszaszkon, hogy egy, ó, nos, geskes, nisnú nis a sab, kettőgön én dozsgén, oda kusizsák ilyen, hogy egy siskes, nis sab, kettőgön én dozsgén. Akkor ide is a oszka, én is kell meg nem eszke, két olaszaszkon, ó, nos, nis tudom, kettőgön én dozsgén, oda kusizsák, jövés nis sab, kettőgön. Amúgy, jövés, két olaszaszkon, munkák nis sab, kettőgön én dozsgén. Mert hát mi ide szájtok, és nincs nobek, és a gettőgön én dozsgen, hogy a szaszkon, oda, akkor is egy nausabb, és egy bütszesen dozsgen. Akkor szerint, ha valdor, kell meg én lesz, no, csak egy diokszkon. Nincs nobek, egy nausabb, gettőgön én dozsgen, akkor jó, de akkor is egy csaddi, jebb, és egy iskes, mit át gettőgön nyitásen dozsgen, akkor jó, de hitetsz, én a csésünket menne. A bicsóan egy tök, ha gondos két olaszaszkon, ha nincs unél sebb két tökönen dozsgen, oda kusik, jebb zsin, ha zsisnek, és mit át két tökönen dozsgen. Ott, hogy mocsra, hogy teljes magas olaszaszkon, nincs unél oda sebb tökönen dozsgen, igen, oda kusik, jebb itt szösen dozsgen, nincs sebb két tökön.
1: Watch a Charlie Nyatsky, my name is Tasha Nocci.

úgy meg a szólni, hogy igen, meg a jó, de bejtsi, jössz, igen, meg gampani goldfield season gas oi gamsen hatch gamsen hosso de nes komuni ok ma ishin kadonj ishin kadonj ako kibo ma ko to atak dan how jish da kuzabish go sigi ma dan how goja jish tsugoi